üzenet a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: do something.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez kérnek segítséget. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, közép szinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
3: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
2: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek. Idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, a fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Rekordszámú végzős vett részt a városi ballagáson. Gázvezeték felújítás kezdődik az Aszalvölgyi úton. Ma van a tűzoltók napja. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rekordszámú végzős vett részt a székesfehérvári városi ballagáson. A belvárosban összesen 21 iskola 85 osztályának 2068 tanulója búcsúzott el középiskolás éveitől. A városháztér már a reggeli órákban megtelt ünneplő diákokkal és hozzátartozókkal. A rendezvény a himnusszal indult, majd versekkel és zenés műsorral folytatódott. A fiatalokat Cserpalkovics András polgármester köszöntötte, aki beszédében arra biztatta őket, hogy őrizzék meg emberi kapcsolataikat és kövessék céljaikat. Tájékoztat az FMC. A végzősök nevében Szűcs Boglárka tanuló mondott búcsúbeszédet, amelyben megköszönte a pedagógusok és a családok támogatását. A hagyományoknak megfelelően emlékszalagok kerültek a város zászlajára, az ünnepség pedig a szózat közös eléneklésével ért véget. Ma kezdődik a gázvezeték felújítás Székesfehérváron. Burkolatbontásra járó munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani az Aszalvölgyi út és a Marhacsapás utca környékén. Az érintett szakaszokon sávlezárások és sebességkorlátozás nehezíti majd a közlekedést. Tájékoztat a város weblapja. Az Aszalvölgyi úton egy sávot lezárnak, a forgalmat a másik oldalra terelik. A Marhacsapás utcában egy sávra szűkül a közlekedés, és a Szent Flórián körút irányába nem lehet majd kihajtani. Félpályás korlátozások várhatók az Agyag a Kissós utcánál, valamint az Áruház behajtó útjánál is. A beruházás várhatóan augusztus 31-ig tart. A fejlesztés során korszerűbb és biztonságosabb gázvezetékre cserélik a jelenlegi hálózatot. A földgázszolgáltatás a munkálatok idején is folyamatos marad. Májustól ismét ingyenes Nordic Walking foglalkozások várják a székesfehérváriakat. A program a város több pontján összesen 16 helyszínen indul újra, így szinte minden város részben lehetőség nyílik a közös mozgásra. A foglalkozásokat hétköznapokon tartják 15-20 fős csoportokban, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A részvétel minden korosztály számára díjmentes, a szükséges botokat pedig a szervezők biztosítják. A program célja az egészséges életmód támogatása és a rendszeres mozgás népszerűsítése. A Nordic Walking kedvezően hat a szervezet működésére, többek között a szív- és érrendszert is támogatja. Keresik az év kerékpár útját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet. Hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végi kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
2: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-éig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tartatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Esti természetjáró lesz Fehérváron a Sóstón. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület május 6-án tartja a Fülemülék éjszakája program sorozat következő túráját, ahol a résztvevők megfigyelhetik a tavaszi madárvilágot, valamint a fülemüléki jellegzetesénekét, tájékoztat a FEOL. Az esti séta során bemutató madárgyűrűzésen is részt vehetnek az érdeklődők, miközben az énekes madarak élőhelyével is megismerkedhetnek. A szervezők azt kérik, hogy a látogatók réteges öltözettel, szúnyogriasztóval és szükség esetén esőkabáttal készüljenek az eseményre. A fészkelő erdei Füles-Bagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
4: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
2: A felméréssel kapcsolatos tudnivalók az mmm.hu weboldalon találhatók. Ingyenes szűrőnap lesz Székesfehérváron. A Tóvárosi Általános Iskola ad otthont az egészségnapnak szombaton. Lesz általános állapotfelmérés, EKG, kardiológiai vizsgálat, légzésfunkció mérés, valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin szint ellenőrzés is. Emellett dietetikai tanácsadás és demencia szűrés is szerepel a kínálatban. Egyes vizsgálatokhoz előzetes regisztráció szükséges, erre ma biztosítanak lehetőséget. Tájékoztat a város portálja. A szervezők elsősorban a környéken élőket várják, de Szabadhely esetén más városrészek lakói is csatlakozhatnak. Májusban garantált tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon. A Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tuus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. Az első alkalmat május 5-én tartják, ezt követően május 12-én, 19-én és 26-án is indul tárlatvezetés. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerint 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
2: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Éjszakai karbantartási munkák lesznek a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon. Dinny és közelében hétfőn az éjszakai óráktól másnap hajnalig dolgoznak a szakemberek a vasúti pályán, ezért az érintett szakaszokon zajra kell számítani, írja Gárdony város közösségi oldala. Hétfőn is sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyó felhője lehet meg. 25 fok közelében emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Május 4, hétfő, Flórián napja, június 28. Ez a dátum valószínűleg piros betűs ünnep a fanatikus Duran Duran rajongók naptárában. Ők tudják, a többiek kedvéért mondom, akik nem fanatikus rajongók, de azért megnéznék őket élőben Budapesten, hogy ez az a nap, amikor a Papp László sportarénában ad koncertet a brit sztárcsapat. Ők indítják az órát, jön a Reach Up for the Sunrise, nem sokára a Nana, és Usher is érkezik Ludacrisszel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok.
1: Beste.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 124. napja, május 4. hétfő. Japán nemzeti ünnepe, ott úgy hívják zöld nap. Egyébként pedig hazánkban a tűzoltók napja, Szent Flórián a tűzoltók védőszentje okán. És hát zenei rádió lévén fókuszban minden mennyiségben ugye a zene, nálunk a 90-es és 2000-es évek, viszont 1959-ben ezen a napon adták át első alkalommal a Grammy-díjakat. Megyünk is tovább egy újabb kedvenccel az ezredforduló tájékáról, ez Usher és Ludacris közöse, a Yeah!

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék. Nyárias meleggel indul a hét. 23-28 ez a két szám, ami között majd valahol, hol magasabban, hol alacsonyabban megáll a hőmérők higanyszála napközben. Esni nem fog, tényleg nyáriasan meleg, napsütéses időnk lesz. Részletek és a folytatása a hírek végén. Fél hét után pedig a No Doubt zenél.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rekordszámú végzős vett részt a városi ballagáson. Lezárják az agárdi csomópontot az M7-esen. Tárlatvezetések indulnak a Szent II. János pápa kiállításon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rekordszámú végzős vett részt a székesfehérvári városi ballagáson. A belvárosban összesen 21 iskola 85 osztályának 2068 tanulója búcsúzott el középiskolás éveitől. A városháztér már a reggeli órákban megtelt ünneplő diákokkal és hozzátartozókkal. A rendezvény a himnusszal indult, majd versekkel és zenés műsorral folytatódott. A fiatalokat Cserpalkovics András polgármester köszöntötte, aki beszédében arra biztatta őket, hogy őrizzék meg emberi kapcsolataikat és kövessék céljaikat. Tájékoztat az FMC. A végzősök nevében Szűcs Boglárka tanuló mondott búcsúbeszédet, amelyben megköszönte a pedagógusok és a családok támogatását. A hagyományoknak megfelelően emlékszalagok kerültek a város zászlajára, az ünnepség pedig a szózat közös eléneklésével ért véget. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-ig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tartatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Májusban garantált tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János pápa életét bemutató kiállításon. A Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tuus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. Az első alkalmat május 5-én tartják, ezt követően május 12-én, 19-én és 26-án is indul tárlatvezetés. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Hétfőn is sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet kívánok, most már igazán nyárias, a hajnali fagyoknak is búcsút inthetünk. Ugyanakkor 1 és 10 fok közötti a hajnal a reggel, délutánra 23-28 fok közé melegszik a levegő, száraz, napos, nyárias időnk lesz, minimális kis fátyolfelhőkkel, esni nem fog, ha minden igaz, a hét közepén szerdán csütörtökön hullhat némi csapadék. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Indítom a következőt az egyik leggazdagabb zenész sztár házaspártól, Beyoncé-jön Jay-Z-vel és a Bonnie and Clyde a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Milleniumi hangulat hét után is, többek között Robbie Williams-el. Konkrétan Millennium a dal címe, a 90-es és 2000-es évek magyar sztárjai is itt lesznek, zenél majd a Hooligans. Még 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, egy rövid szünet után zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tuti Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tuti Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
3: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
4: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
5: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
8: Új kertigép, gyere el! Huszkvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út, andlkft.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: A fehérvári jog közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943 szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtömb tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Ingyenes szűrőnap lesz Tóvárosban, idén sem lesz ponttilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerint 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
11: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
10: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Ingyenes szűrőnap lesz Székesfehérváron. A Tóvárosi Általános Iskola ad otthont az egészségnapnak szombaton. Lesz általános állapotfelmérés, EKG, kardiológiai vizsgálat, légzésfunkció mérés, valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin szint ellenőrzés is. Emellett dietetikai tanácsadás és demencia szűrés is szerepel a kínálatban. Egyes vizsgálatokhoz előzetes regisztráció szükséges, erre ma biztosítanak lehetőséget. Tájékoztat a város portálja. A szervezők elsősorban a környéken élőket várják, de Szabadhely esetén más városrészek lakói is csatlakozhatnak. Idén sem lesz ponttilalom a Velencei tónál. A hallgazdálkodási hatóság a Magyar Országos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének kérésére döntött úgy, hogy ebben az évben is engedélyezi a ponthorgászatot a tilalmi időszakban, közölte a FEOL. A tó vízszintje továbbra is alacsony, a szakemberek szerint a csapadékhiány, valamint az erős szél miatt folytatódik az apadás. A halőrök ugyanakkor arról számoltak be, hogy az elmúlt hetekben több horgásznak is sikerült fogást elérnie. A szezonnyitót idén is a Gárdon tartják. Hétfőn sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelében emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad akkora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Május 4-én, hétfőn sok boldogságot a névnapos Flóriánoknak, és Isten éltesse minden szülinapos Best FM hallgatót is. Lehet együtt ünnepelni akár, mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155, a Punjabi MC kezd.

Best FM, a legjobb zenék. Május 4-e van, hétfő a Star Wars nap. A Csillagok háborúja filmek rajongói ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé, és ünneplik meg összetartozásukat. A filmben elhangzó May the Force be with you, az erő legyen veled mondat eleje angolul nagyon hasonlóan hangzik, mint a május 4-e May the Fourth. Így esett a választás a mai napra. További május 4-i érdekességek, híres szülinaposok még ebben az órában egy kicsit később, addig is sok jó zene szól, most Alicia Keys-től a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Nyárias meleggel indul a hét, 23-28 fok közötti sok napsütés, kis fátyolfelhő és nulla csapadék, ez most már nem annyira jó a földeknek, de ha minden igaz, a hét közepén jön majd egy kis eső. Részletek a hírek végén, a következő fél óra pedig Spike-kal indul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
7: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
8: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
9: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
8: Irány az Osan! Spórolj okos!
10: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
11: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
3: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
12: Székesfehérvár egyik jól ismert nevezetessége az órajáték, amely a Kossuth utcában található. Az alkotás Kovács Jenő órásmester, Ecsedi Mária képzőművész, Diós Tibor kovácsmester és Korompai Péter keramikus művész keze munkáját dicséri. Az órajáték figurái a magyar történelem legendás alakjai, amelyek minden nap délelőtt 10 órakor tűnnek fel először zenei kísérettel. Ezt követően 2 óránként vonulnak fel a királyi alakok. A figurákban felismerhetjük Szent István királyt és fiát, Imre herceget, Szent Lászlót, Szent Erzsébetet és Szent Margitot, valamint a királyi párt Mátyás királyt és Beatrix királynét is. Az óra különlegessége, hogy lapja 24 órás beosztású. Az év 12 hónapjának neve is megtalálható a játékon, a hozzájuk megfelelő köréhez pedig egy csillagképeket ábrázoló tárcsa is kapcsolódik. Ezen az aktuális hónaphoz köthető csillagkép látható. Az órajáték épülete építőipari nívódíjat kapott.
3: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
13: Gázvezeték felújítás kezdődik az Aszalvölgyi úton. Ingyenes Nordic Walking foglalkozások indulnak Fehérváron. A héten is várják a véradókat. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik a gázvezeték felújítás Székesfehérváron. Burkolatbontással járó munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani az Aszalvölgyi út és a Marhacsapás utca környékén. Az érintett szakaszokon sávlezárások és sebességkorlátozás nehezíti majd a közlekedést. Tájékoztat a város weblapja. Az Aszalvölgyi úton egy sávot lezárnak, a forgalmat a másik oldalra terelik. A Marhacsapás utcában egy sávra szűkül a közlekedés, és a Szent Flórián körút irányítása irányába nem lehet majd kihajtani. Félpályás korlátozások várhatók az Agyag, a Kissós utcánál, valamint az Áruház behajtó útjánál is. A beruházás várhatóan augusztus 31-ig tart. A fejlesztés során korszerűbb és biztonságosabb gázvezetékre cserélik a jelenlegi hálózatot. A földgázszolgáltatás a munkálatok idején is folyamatos marad. Májustól ismét ingyenes Nordic Walking foglalkozások várják a székesfehérváriakat. A program a város több pontján összesen 16 helyszínen indul újra, így szinte minden város részben lehetőség nyílik a közös mozgásra. A foglalkozásokat hétköznapokon tartják 15-20 fős csoportokban, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A részvétel minden korosztály számára díjmentes, a szükséges botokat pedig a szervezők biztosítják. A program célja az egészséges életmód támogatása és a rendszeres mozgás népszerűsítése. A Nordic Walking kedvezően hat a szervezet működésére, többek között a szív- és érrendszert is támogatja. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátóközpontban várják az önkénteseket, emellett a vármegyében további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os test csúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelében emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
3: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Május 4-e van, hétfő, jó reggelt, jó hetet kívánok. Sok boldogságot a névnapos Flóriánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 532 éve a mai napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát, és elnevezte Santa Gloria szigetnek. May the Force be with you, az erő legyen veled, a csillagok háborúja ikonikus mondata, és May the Fourth, azaz május 4-e, a szójáték miatt ma van a nemzetközi Star Wars nap. Százegy éve a mai napon megszületett Buzánszky Jenő, labdarúgó edző, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. 88 éve ezen a napon született Juhász Előd zenetörténész, újságíró, a Zenebutik Zenehíd szerkesztője és műsorvezetője.
1: Talán még a fiatalabbak is jól emlékeznek Fez Dominó számaira.
0: 54 éves Mike Drint, a Green Day basszusgitárosa. És 1979-ben a mai napon született Lance Bass, amerikai énekes, az NSYNC tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy kalappal az érettségizőknek, akik lassan be kell, hogy érjenek, aztán remélhetőleg mindenkinek minden sikerül, és startolhat a nyár.
2: A Balatoni nyár, a nyaralás messze száll, sok emlék visszajár.
1: Balatoni nyár, jön a KFT klasszikus a Pixától, a Stereo Palmától és a Well Hello-tól, és Zsolti a fuvaros írja, hogy 10 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé, baleset miatt Inárcstól. Köszönjük, szól majd egy kis Soul Searcher is. Feeling Love 0620 55 55 155, most tartunk egy rövid szünetet, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
0: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu.
5: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron. További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
6: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
7: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tudi Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tudi Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
8: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
9: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
8: Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
10: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Rekordszámú végzős vett részt a városi ballagáson. Lezárják az agárdi csomópontot az M7-esre. Tárlatvezetések indulnak a Szent II. János pápa kiállításon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rekordszámú végzős vett részt a székesfehérvári városi ballagáson. A belvárosban összesen 21 iskola 85 osztályának 2068 tanulója búcsúzott el középiskolás éveitől. A városháztér már a reggeli órákban megtelt ünneplő diákokkal és hozzátartozókkal. A rendezvény a himnusszal indult, majd versekkel és zenés műsorral folytatódott. A fiatalokat Cserpalkovics András polgármester köszöntötte, aki beszédében arra biztatta őket, hogy őrizzék meg emberi kapcsolatokat, kapcsolataikat és kövessék céljaikat. Tájékoztat az FMC. A végzősök nevében Szűcs Boglárka tanuló mondott búcsúbeszédet, amelyben megköszönte a pedagógusok és a családok támogatását. A hagyományoknak megfelelően emlékszalagok kerültek a város zászlajára, az ünnepség pedig a szózat közös eléneklésével ért véget. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-ig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tartatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Májusban garantált árlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon. A Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tuus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. Az első alkalmat május 5-én tartják, ezt követően május 12-én, 19-én és 26-án is indul tárlatvezetés. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Hétfőn sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelében emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Azon kivételes alkalmak egyike a mai, amikor is a francia Rivierán, konkrétan Saint-Tropez-ban rosszabb az időjárás, mint ide a haza. 17 fok lesz ma maximum, és esni fog ott, nálunk pedig kellemes nyári idővel indul a hét, ahogy hallottuk. DJ Antoanian és a Welcome to Saint-Tropez, aztán nem sokára az Aesopbész és Sasha, egy régi ismerős is jön, az I Feel Lonely-val. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, 4 perc elmúlt 8. Jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
0: Best

Last FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a hét és a reggel. Két baleset is történt az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 6 kilométer hosszú torlódás alakultott ki. Baleset történt az M5-ösön is, ami miatt sokkal nagyobb a dugó, 10-11 kilométer a főváros felé Inárcstól, illetve baleset történt az M0-áson is a Megyeri híd felé Csömörnél. Ott is jó 6-7 kilométeres az araszolás. Kitartást hozzá, jó reggelt, jó utat, jó hetet kívánok egy igazán felemelő dallal, Soul Searcher, Feel in Love, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Rita írja 0620-55-55-155-re, hogy sziasztok, ma Mónika névnap is van, nem csak Flórián. Üdv, Rita! Így van, Flórián, Mónika, illetve Amál, Amália, Amélia, Amella, Antónia, Bulcsú, Elma, Florianna, Florin, Florina, Flóris, Fóris, Gotthárd, Gotthárd, Kocsárd, László, Pelágius és Szilvánusz névnap is van. Így most már biztosan nem hagytunk ki senkit. Napos, igazán nyári idővel indul a hét, esni nem fog, a maximum 26 fok körül alakul. Hát ez már tényleg nyárias. A hét közepén jöhetnek záporok, zivatarok is. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. 8:30 után pedig a Cut and Move-val idézzük meg újból a 90-es és 2000-es éveket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új kertigép, gyere el! Huszkvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út, andlkft.hu.
2: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
3: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeister

0: 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Restaurante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP-vásárlókestéje.
1: Irány az Osan! Spórolj okosan!
2: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő! Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejtelésével.

0: újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A 7. Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hímerfont Karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszki Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Ingyenes szűrőnap lesz Tóvárosban, idén sem lesz ponttilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerint 3. században élt a mai Ausztria területén. Mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
2: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Ingyenes szűrőnap lesz Székesfehérváron. A Tóvárosi Általános Iskola ad otthont az egészségnapnak szombaton. Lesz általános állapotfelmérés, EKG, kardiológiai vizsgálat, légzésfunkció mérés, valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin szint ellenőrzés is. Emellett dietetikai tanácsadás és demencia szűrés is szerepel a kínálatban. Egyes vizsgálatokhoz előzetes regisztráció szükséges, erre ma biztosítanak lehetőséget. Tájékoztat a város portálja. A szervezők elsősorban a környéken élőket várják, de szabadhely esetén más városrészek lakói is csatlakozhatnak. Idén sem lesz ponttilalom a Velencei tónál. A hallgazdálkodási hatóság a Magyar Országos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének kérésére döntött úgy, hogy ebben az évben is engedélyezi a ponthorgászatot a tilalmi időszakban, közölte a FEOL. A tó vízszintje továbbra is alacsony, a szakemberek szerint a csapadékhiány, valamint az erős szél miatt folytatódik az apadás. A halőrök ugyanakkor arról számoltak be, hogy az elmúlt hetekben több horgásznak is sikerült fogást elérnie. A szezonnyitót idén is a Gárdon tartják. Hétfőn is sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyófelhője lehet meg. 25 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Május 4-én hétfőn. Ezen a napon a legmelegebb 2018-ban Hedelényben volt, 32,3 Celsius fok, a leghidegebb pedig 2021-ben Zabarban, -3,5 fok. Ma semmi szélsőség a kettő közötte, inkább a meleg rekordhoz közel. 26 fok körül alakul a maximum, kellemes, napos, szép nyári idővel indul a hét, esni nem fog, a hét közepén jöhetnek záporok, zivatarok, és marad a meleg, szerdán akár 28 fok is lehet majd. És maradnak, sőt, szólnak a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Depeche Moddal nosztalgiázunk, It's No Good a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt az idő, elérkezett az érettségi napja, nagy kalappal mind a nagyjából 150 ezer érettségizőnek. Itt az idő, The Time Is Now, a Molokó dalának címe, ők is jönnek majd. És zenél a Margaret Island is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. A friss hírek jönnek mindjárt, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Gázvezeték felújítás kezdődik az Aszalvölgyi úton. Ingyenes Nordic Walking foglalkozások indulnak Fehérváron. A héten is várják a véradókat. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik a gázvezeték felújítás Székesfehérváron. Burkolatbontással járó munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani az Aszalvölgyi út és a Marhacsapás utca környékén. Az érintett szakaszokon sávlezárások és sebességkorlátozás nehezíti majd a közlekedést. Tájékoztat a város weblapja. Az Aszalvölgyi úton egy sávot lezárnak, a forgalmat a másik oldalra terelik. A Marhacsapás utcában egy sávra szűkül a közlekedés, és a Szent Flórián körút irányába nem lehet majd kihajtani. Félpályás korlátozások várhatók az Agyag a Kissós utcánál, valamint az Áruház behajtó útjánál is. A beruházás várhatóan augusztus 31-éig tart. A fejlesztés során korszerűbb és biztonságosabb gázvezetékre cserélik a jelenlegi hálózatot. A földgázszolgáltatás a munkálatok idején is folyamatos marad. Májustól ismét ingyenes Nordic Walking foglalkozások várják a székesfehérváriakat. A program a város több pontján összesen 16 helyszínen indul újra, így szinte minden város részben lehetőség nyílik a közös mozgásra. A foglalkozásokat hétköznapokon tartják 15-20 fős csoportokban, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A részvétel minden korosztály számára díjmentes, a szükséges botokat pedig a szervezők biztosítják. A program célja az egészséges életmód támogatása és a rendszeres mozgás népszerűsítése. A Nordic Walking kedvezően hat a szervezet működésére, többek között a szív- és érrendszert is támogatja. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátóközpontban várják az önkénteseket, emellett a vármegyében további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os test csúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelében emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Május 4-én, azon a napon, amelyen 532 éve Kolumbusz Kristóf második expedíciója során felfedezte Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek, és ha Jamaika, akkor Bob Marley, úgyhogy indítsa ő nálunk ezt az órát. Jön a Jammin, érkezik a Backstreet Boys, az ATB, a Unique és Madonna is. Sok-sok régi ismerős állistás nevek a 90-es és 2000-es évekből. Én Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó utat, jó munkát, nagy kalappal az érettségizőknek, 5 perc elmúlt 9, ez a
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. A popzene két generációja találkozott nemrég a Coachella Fesztivál színpadán. Madonna és Sabrina Carpenter, akik bejelentették, hogy hivatalosan is kiadják Bring Your Love című duettjüket, amelyet először az imént említett fesztivál színpadán hallhatott a közönség, és akinek fogalma sincs róla, hogy ki az a Sabrina Carpenter, az nincs vele hegyedül. Nyilván a érettségiző gyerekem inkább tudja, de reméljük a magyart is. És akkor kedves érettségizők, egy kis biztatás Sikéntől és Bryan Adamstől, Don't Give Up a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: in my face.
1: Best FM, a legjobb zenék. Pár balesettel ugyan, de elindult a hét. Most már nem látok semmi különöset, ha valaki mégis dugót, balesetet tapasztal. Írja meg a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Közben indítom a Yolanda Be Cool, We No Speak Americano című dalát.

szerintem a legjobb zenék. Itt az idő, The Time Is Now címmel a Molok oldalát hallottuk, és itt az idő, a jó idő, a nyári idő, 26 fok, sok napsütés, az esernyő teljességgel fölösleges lesz ma.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Azt írja nekünk Bálint, hogy 4-5 kilométeres a torlódás az M7-esen Balaton felé, Pákozd előtt a terelés miatt. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ideért nekünk Bálint. Jönnek a legfrissebb hírek, 10 után pedig folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Itt lesz majd Gabriel dala, a Dreams. És visszatekerjük az időkerekét a Vénusszal is. Itt a vége a hétfő reggelnek, de nem a legjobb zenéknek. Rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes.
2: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rekordszámú végzős vett részt a városi ballagáson. Lezárják az agárdi csomópontot az M7-esen. Tárlatvezetések indulnak a Szent II. János pápa kiállításon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rekordszámú végzős vett részt a székesfehérvári városi ballagáson. A belvárosban összesen 21 iskola 85 osztályának 2068 tanulója búcsúzott el középiskolás éveitől. A városháztér már a reggeli órákban megtelt ünneplő diákokkal és hozzátartozókkal. A rendezvény a himnusszal indult, majd versekkel és zenés műsorral folytatódott. A fiatalokat Cserpalkovics András polgármester köszöntötte, aki beszédében arra biztatta őket, hogy őrizzék meg emberi kapcsolataikat és kövessék céljaikat. Tájékoztat az FMC. A végzősök nevében Szűcs Boglárka tanuló mondott búcsúbeszédet, amelyben megköszönte a pedagógusok és a családok támogatását. A hagyományoknak megfelelően emlékszalagok kerültek a város zászlajára, az ünnepség pedig a szózat közös eléneklésével ért véget. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-ig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tartatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Májusban garantált tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon. A Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tuus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. Az első alkalmat május 5-én tartják, ezt követően május 12-én, 19-én és 26-án is indul tárlatvezetés. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Hétfőn sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelében emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 2 a dátum, amit a legnagyobb Lenny Kravitz fanok már biztosan álmukból felkeltve is tudnak. Szóval augusztus 2 vasárnap, amikor a multi-instrumentalista világsztár újból Budapesten koncertezik. Ő indítja az órát The Chamber című dalával. Jön még ebben az órában NST és a Carlos Santana és Ini Kemuzi is. A Here Comes the Hot Stepper-rel. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber 4 perc elmúlt 10. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Emlékszem, 10 évesen teljesen skifinek tűnt elképzelni, hogy majd átlépünk a 2000-es évekbe. Hát ez megtörtént, és azóta eltelt már 26 év. The New Millennium Topaz slágerével idézzük meg a 90-es és 2000-es évek fordulóját.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél. Lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ezen kívül baleset történt a 31-es főúton Szent Márton át a közelében. Két autó ütközött az 58-as kilométernél egy sávon, irányonként váltokozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Köztük az Animal Cannibals vakációs slágerével.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.
1: De egyelőre még érettségi, állítólag nem volt egyszerű a magyar, de Radics Jacknek, azaz Jack Reddicksnek ez sem számít. No matter!
3: No matter!
1: 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Tartunk egy rövid szünetet, aztán a délelőtt utolsó órájában is jönnek a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már placon a hazai Eper, nem lesz jobb a tavainál az idei szezon. Indul a Szabadság projekt a Hormuzi szorosban. Árthat a túlzásba vitt bőrápolás a kamaszoknál. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Mártonfi Béla.
2: A hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai haditengerészet ma megkezdi a Szabadság projekt műveletet, jelentette be közösségi oldalán Donald Trump. A manőver célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat. Az elnök részletekről nem írt, azt viszont jelezte, bármilyen beavatkozás esetén keményen lépnek fel. Az iráni vezérkar válaszközleményében figyelmeztette az amerikai erőket, támadással kell számolniuk, ha megközelítik a Hormuzi szorost. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat, a túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikákat. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Élükön az idén jubiláló háromtagúra fogyatkozott, de továbbra is aktív Pussycat Dollzal. Hás-hás, készül Karamel, jön Tupac, a Destiny's Child és Justin Timberlake is. 0625555155 telefon, SMS, Viber. Ha dugó baleset van, várom az infót 5 perccel 11 után. Jó munkát, jó utat, hello, Max Levente vagyok.
0: Best

0: ezt a filmet legjobb zenék a jamaikai reggae soul énekes Jack Reddix 99-es No Matter című dalával megy tovább a hétfő délelőtt. Az énekes egyik legismertebb slágere ez, amely főleg Európában, ezen belül is a német nyelv területeken és Dél-Afrikában volt hatalmas siker a 90-es évek végén. No Matter a besten.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Best FM, a legjobb zenék. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél, illetve szintén sokan haladnak az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, kell haraszolgatásra számítani a külső sávban, ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és a Nagy Szent János bőny csomópont között új terelést építenek ki a 108-as és a 101-es kilométer között. Mozgó tereléssel csak a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A hírek után már Majoros Rita nyomja meg a Play gombot, ami Jennifer Lopez Play című dalát indítja majd el. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, egyre több gyermeket ér szexuális bántalmazás a neten. Rúzsa Magditól a Hungáriáig odaítélték az Artisius díjakat. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket, fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyermekeket érintő szexuális visszaélés az interneten. Az áldozatok nagy része óvodás, általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: Amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Nagy-Britannia csatlakozna az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz. Emellett a héten várhatóan újabb büntetőintézkedéseket jelent be, amelyek az orosz katonai beszállítói hálózat szereplőit sújtják. Az orosz hadsereg éjszaka 155 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. A csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek. Moszkvában egy ukrán drón csapódott be egy toronyházba, alig 10 kilométerre a Kremltől. Ott senki sem sérült meg. László Attila kapja idén az Artisius könnyű zenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, az év szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A jövő hétfőn lesz az ünnepélyes díjátadó a Magyar Zeneházában. Szerdáig biztosan marad a napsütéses tavasz, már is mondom a részleteket. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétkezdést és könnyű akadályokat a hétre mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Szép délutánt is kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebéd előttnek, és egyszerűen csak jó hangulatot mindenhová mindenkinek. Azon leszek én is ma délután, hogy az isteni zenékkel ezt hozzam. Hozok érdekességeket és közlekedési információkat, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsunk J-Lo-val.

Best FM a legjobb zenék. Hogy telt a hosszú hétvége? Remélem, hogy ki tudta kapcsolni valami jó kis tavaszi programmal. Én túrázni voltam a hétvégén méghozzá egy kutyamentő alapítvány kis mentvényeivel. Őket vittük sétálni, és hát szerintem fantasztikus volt, és ők is nagyon-nagyon élvezték. Most sajnos nekem nincs lehetőségem befogadni, de aki esetleg meg tudja tenni, mindenképpen fogadjon örökbe, hogyha olyanok a lehetőségek és a feltételek. Ha pedig annyival tud segíteni, hogy támogatja akár egy-egy alapítvány munkáját, vagy nagyon sokan hirdetnek ilyen közös sétákat kutyákkal, higgyék el, önök is és a kutyusok is nagyon élvezik, úgyhogy én csak erre tudok buzdítani mindenkit. Na meg a zenehallgatásra a mai délutánon, én itt leszek 6 óráig és hozom a legjobbakat, érdekességeket, információkat, úgyhogy találkozzunk itt a Best FM frekvenciáján egész délután. Ákos és az Örvény érkezik hamarosan, de jön majd Dario G és a Gorillaz, most pedig a Flip the Script viszi tovább a délután. Szép napot itt a Best FM-en! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Vesztefem a legjobb zenék. A mai délutánon is, ahogy azt már megszokhatták, utazhatunk együtt. Én hozom a közlekedési információkat, annyit kérek cserébe, hogyha látnak valamit az utakon, hívjanak fel, vagy írjanak a számunk 0620-55-55-155. Na nézzük eddig, milyen infók jöntek. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél lassulás van, torlódás. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Bíjatorbágy között araszolásra kell számítani a külső. Ugyancsak a főváros felé vezető oldalon, csak kicsit távolabb Győr és Nagy Szent János bőny csomópont között új terelést építenek. Épp a 108-as és a 101-es kilométerek között mozgó teréléssel csak a leállósáv járható. Jelenleg lassabb haladást okoz egy rövidebb szakaszon, ezt írták a hallgatók. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek, mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek pár perc múlva, utána itt lesz a Red Bull Pilvaker.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáljék, mit jelent nekem szülő hazám, itt elángottom.
1: És jön majd a Kosin is és a Kecs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Arany és a többiek, véget ért a magyar érettségi, illegális fakereskedelem, a rászorulókhoz került a lefoglalt áru, átvették megbízó levelüket a listás képviselők. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ezekben a percekben fejeződik be a magyar nyelv és irodalom érettségi, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések az irodalom feladatlapban, aztán Arany János költeményét, a Tölgyek alatt című remeket elemezhették a diákok. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Javult a helyzet az illegális faanyagkereskedelemben, ez derült ki a Nébih és a társhatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akadt probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter faanyagot koboztunk el. Ezt önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók. Az Országház kupola termében volt az ünnepélyes esemény. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. A választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen rögzítették. Az európai nemzetek mindenképp biztosítják a katonai támaszpontok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkára. Mark Rutte hozzátette, változtatnak eddigi álláspontjukon, és ha kell, akkor kulcsfontosságú eszközöket bocsátanak az amerikaiak rendelkezésére a közel-keleti akcióikhoz. Korábban Donald Trump elnök azzal vádolt meg néhány NATO tagállamot, hogy cserben hagyták az Egyesült Államokat. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk 4 perccel, szép délután mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Sokan végeztek mára az írásbeli magyar nyelv és irodalom érettségivel, úgyhogy mi újság, ha valaki szívesen beszámolna, nyugodtan hívjon vagy írjon a számunk 0620-55-55-155. Lady Gagával pedig én indítom az órát, jön már is a paparazzi. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Hát azt kell mondjam, nem volt túl könnyű dolga a mai napon érettségizőknek. Megnézegettem a feladatokat. Hát én valószínűleg mentem volna újra érettségizni. Úgyhogy tényleg le a kalappal, egy napon túl vannak, úgyhogy lehet most már pihenni. Akár válaszolni is a nap kérdésére, ami az érettségihez kapcsolódik. Ma arra vagyok kíváncsi. Kinek mi az az akár tantár, de lehet akár az életben bármilyen más téma, amiből tuti, hogy ötösre tudna érettségizni. Gondolok itt ilyesmire, hogy én például a mexikói szappanoperákból nagy valószínűséggel ötösre érettségiznék, vagy mondjuk a röplabda sporták szabályaiból, abban is eléggé otthon vagyok. Szóval ilyesmikre gondolok. 0620 55 55 155, kinek mi az, amiből tuti, hogy ötösre érettségizne? Lehet az tényleg tantárgy, mert mondjuk azt mondja, hogy ő matekból vagy magyarból nagyon jó, de lehet az, hogy mondjuk autószerelésből tuti, hogy ötösre érettségizne. Szóval jöhetnek a saját tippek a 0620 55 55 155-re, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Aerosmith-t hozok cserébe, itt az Amazing a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Budapestről kaptam egyet, hogy baleset történt az Üllői úton, a Korvin negyed előtt, a Lilium utcánál, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani, illetve a Kerepesi úton is baleset történt, méghozzá a Puskás-Ferenc stadion előtt, úgyhogy ott kell figyelni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Én ezt figyelem, ha valakinek van infója, megköszönöm, hogyha elküldi. Ha a 61-es főúton Tamási térségében egy autó hajtott árokba, az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Ezt Attilának köszönöm szépen. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk. Köszönöm előre is az infókat. Vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Unique és az Úton, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert pár perc múlva délután 2 óra lesz, aztán a Black Eyed Peas nyitja majd az órát, jön a Don't Funk With My Heart. És aztán jön majd a Random Trip is, és a zene benned.
2: Mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet, kéz a kézben, minden rendben, csak mentek a világ ellen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lesz jobb a tavainál, elstartolt az Eper szezon, még 16 nap milliárdokról kell döntenünk. Szabadságprojekt, egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi szorosban. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elindult a szamóca szezon, a fóliás gyümölcs már megjelent a kínálatban, ez hazai. A szabadföldi termesztés e hónap közepétől érik, mondta rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója Márton Fibéla.
2: Hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZIA felületén az is látható, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. Május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2,1 millióan éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség programhoz. Az amerikai központi parancsnokság cáfolta, hogy iráni találat érte egyik hadihajójukat a Perzsa-öbölben. Közösségi oldalukon hangsúlyozták, erőik támogatják a szabadságprojektet és érvényesítik az iráni kikötők tengeri blokkádját. A manőver ma startolt. Donald Trump elnök tegnap jelentette be az akciót, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges teherhajókat. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat, a túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint bőrszárazsághoz, irritációhoz, fájdalmas viszkető allergiás reakciókhoz is vezethet mindez. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő bizonytalan házi praktikákat. A hét közepén már eshet, mondom, milyen idő jön. Derűs időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhetnek kevés fátyol felhő az égen, de csapadék ott sem valószínű. A szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős lökések. A 23-28 fokot késő este 12-19 fok követheti. Holnap is ugyanerre készülhetünk, csak már több felhővel, leginkább a nyugati és a középső ország részben. A szerda és a csütörtök az előrejelzések szerint csapadékot is ígér, záporokat, zivatarokat egyaránt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Napsütéses szép hétfő délutánt kívánok mindenkinek, a folytatásban is így 2 óra után lassan 4 perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk együtt tovább ebben a délutánban is. Önök miből tudnának ma totál ötösre leérettségizni? Lehet az egy tantárgy, lehet akár mondjuk a saját munkájuk. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis Black Eyed Peas.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Lenny Kravitz és a Fly Away szólt az imént. Mindjárt jön a Train és a Hillsong Sister. Előtte egy kis érettségi, hiszen ugye idén hagyományosan magyar nyelv és irodalommal indultak az írásbeli érettségik a mai reggelen. Szövegértési és értelmezési feladatok mellett több teszt feladatot is meg kellett oldani az érettségizőknek. Mi is itt a kollégákkal visszapörgettük az éveket, megnéztük a neten, hogy mik is voltak abban az időben, amikor mi érettségiztünk, és szerintem akkor sem volt egyébként könnyű, és most sem volt az, legalábbis a középszintű érettségi, én is középszinten érettségiztem. Nekünk, ha jól emlékszem, Umberto Eco a rózsa neve volt, hát itt pedig a srácoknak Vas Albert és Jókai Mór is szerepelt a mai érettségin. Önök pedig egyébként mit húztak annak idején, akár a szóbelin, vagy mik voltak az érettségin a magyar nyelv és irodalomból? 0-20-55-55-155 ide írják meg, vagy válaszoljanak a nap kérdésére. Ma arra vagyok kíváncsi, ki miből tudna maximális ötösre vizsgázni akár az idei érettségin, legyen az bármilyen tantár, de lehet akár mondjuk a saját munkájuk is, vagy ha van egy hobbi, amihez nagyon értenek, na az is jöhet, mert azt írta Laci, hogy ő például motorokból bármikor, legyen az a műszaki része, legyen az a vezetéssel kapcsolatban bármi, szóval minden, ami a motorokhoz kapcsolódik, ő abból tuti ötösre érettségizne. És önök 0-20-55-55-155 ide írják meg. Jöhet a Hey Soul Sister és a Train a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lívia írt egy üzenetet, hogy az Üllői úton baleset történt a Corvin negyed előtt, úgyhogy egy kis dugóra kell számítani. Aztán írt Kriszti is, hogy baleset történt a Dózsa-György téren, a Krisztina körúton, úgyhogy ott is figyelni kell, illetve a Szél Kálmán térnél, a Várfok utcában, tehát Várfok utca Vérmező úti kereszteződésnél is baleset történt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, hogyha megírja. Az M85-ös autó úton a határ felé Sopron térségében az alagútban lerobbant egy kis teherautó. A 89-es és a 91-es kilométerek között a belső sáv zárva van, erre kell figyelni. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, ha már így elkezdődött az érettségi, hogy ki miből tudna ötösre leérettségizni, legyen akár ez egy tantárgy, vagy akár egy hobbi. Nyelvtanulási tippek és módszerek, ebben nagyon otthon vagyok, ezt írja Eszter. Hű, na azért ez mondjuk nem is olyan rossz. Növénygondozás, szoba növények megmentése a halál széléről, ezt írja Lilla. Ez egy nagyon-nagyon hasznos tudás, és szeretnék hozzád beiratkozni mondjuk egy tanfolyamra, ha van rá lehetőség, mert hogy én a szoba növények hozzásegítése a kiszáradáshoz, szerintem én ebből tudnék jól érettségizni. Kávé készítés és latte árt, ebben egészen profinak mondom magam, ezt írja Máté. Wow! Na, az viszont nagyon menő. 0620 55 55 155, jöhetnek továbbra is még a saját tehetségek, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a kommenteket. Cserébe Krisztina Aguilerát hozom, Lil Kimmel, Májával és Pinkkel, itt a Lady Marmalade. My soul, sisters, let me hear you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
2: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
1: Irány az Osan, spórolj okosan!
3: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
4: Ünnepeld velünk a Székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal. Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre. Várunk május 9-én Székesfehérváron. További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
5: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tuti Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tuti Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: A hétköznapi hősökre irányul a figyelem, ma van a tűzoltók napja. Ingyenes szűrőnap lesz Tóvárosban. Idén sem lesz ponttilalom a Velencei tónál. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A hétköznapi hősökre irányul a figyelem. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerint 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
7: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
6: A tűzoltók a nap 24 órájában készenlétben állnak, riasztás esetén 120 másodpercen belül elindulnak a baj helyszínére. Ingyenes szűrőnap lesz Székesfehérváron. A Tóvárosi Általános Iskola ad otthont az egészségnapnak szombaton. Lesz általános állapotfelmérés, EKG, kardiológiai vizsgálat, légzésfunkció mérés, valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin szint ellenőrzés is. Emellett dietetikai tanácsadás és demencia szűrés is szerepel a kínálatban. Egyes vizsgálatokhoz előzetes regisztráció szükséges, erre ma biztosítanak lehetőséget. Tájékoztat a város portálja. A szervezők elsősorban a környéken élőket várják, de Szabadhely esetén más városrészek lakói is csatlakozhatnak. Idén sem lesz ponttilalom a Velencei tónál. A hallgazdálkodási hatóság a Magyar Országos Horgászszövetség Velencei tavi kirendeltségének kérésére döntött úgy, hogy ebben az évben is engedélyezi a ponthorgászatot a tilalmi időszakban, közölte a FEOL. A tó vízszintje továbbra is alacsony, a szakemberek szerint a csapadékhiány, valamint az erős szél miatt folytatódik az apadás. A halőrök ugyanakkor arról számoltak be, hogy az elmúlt hetekben több horgásznak is sikerült fogást elérnie. Szezonnyitót idén is a Gárdon tartják. Hétfőn sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon vidám, kellemes hétfő délutánt kívánok önnek így május 4-én, amikor is Mónika, Flórián és Florina nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig életünk legjobb zenéivel, a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, amik közül már is kezdünk James Blunt slágerével.
0: 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Follow the Flow-tól szólt a valahányszor az elmúlt percekben, és én valahányszor visszagondolok a gyermekkoromra, akkor mindig eszembe jutnak a jó kis esti kakaózások, a diavetítős filmnézések, a mesélések, a közös családi élmények. Nagyon-nagyon jó volt, imádtam és nagyon-nagyon szerettem. Ezt az élményt pedig most megtapasztalhatják azok is, akik ellátogatnak ma délután a Széna térre, ugyanis 17 órától a mesék világában merülhetünk el, kényelmesen bekuckózva egy kakaóparti keretében. A Vörösmarty Mihály könyvtár Széna téri tagkönyvtárában várják a családokat egy vetítővászonnal, apró filmkockákkal, na meg kakaóval. Csak annyit kérnek az érdeklődőktől, hogy vigyék magukkal kedvenc bögréjüket, minden mást biztosítanak egy fantasztikus mesés délutánhoz. Állunk itt a Besten pedig a zenés délutánhoz, illetve a zenés mindennapokhoz adott a tér, hiszen 0-24-ben pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek legjobb zenét, és nincs ez másképp a folytatásban sem, amikor is a Black Machine slágerét pörgetem.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Krisztától szólt a Sosem múlik el az elmúlt percekben. Hát bizony, hogyha valami megzavarja az alvásunkat, az éjszakai pihenésünket, akkor bizony úgy érezhetjük, hogy hát ez a zavaró tényező sosem múlik el. Nekem ilyenek a sünik, imádom őket, de sajnos ilyenkor biztos, hogy a mi udvarunkon keresztül mászkálnak, a kutyám meg ugatja őket, és így sosint egy nyugodt éjszakánk. Nagyon szeretem a süniket, nem kell félreérteni, csupán egy picit nehezítik a pihentető alvást. Viszont vannak olyanok is, akiknek pedig a MÁV szakembereinek munkavégzése zavarhatja egy picit az éjszakáját, hiszen mától több napon át zajjal járó éjszakai munkavégzés várható, két Székesfehérváron áthaladó vasútvonalat érintően is. Így a Budapest Székesfehérvár vonalon és a Székesfehérvár Tapolca vasútvonalakon, tehát Martonvásár, Kápolnásnyék, Dinnyi és Székesfehérvár, valamint Szabadbattyán, Polgárdi és Füle települések az érintettek ezzel a zajjal járó karbantartási munkával. Ma például a dinnyésieknek kell számítani. Erre este 11-től hajnali 4:40-ig. Aztán holnap Székesfehérváron egészen csütörtökig, Kápolnásnyéken holnap és holnap után, Martonvásáron pedig május 7-én este 8-tól másnap reggel 6-ig kell zajterhelésre számítani. Ilyenkor az állomásokon és az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál is tartózkodhatnak és zajt okozhatnak a karbantartást végző munkagépek. Ezért a lakosság megértését és türelmét kéri a társaság. De tudja, azt szoktam mondani, hogy ilyenkor, hogyha nagyon zavaróak a zajok, akkor csak hangosítsa fel a rádiót, vagy hogyha pihenni szeretne, akkor próbálja meg fülhallgatóval aludni és úgy hallgatni a 90-es, 2000-es évek legjobbjait, mert ezek biztos, hogy megnyugtatják az idegrendszerét. Például Sean Paul és Sasha közöse is, a I'm Still in Love, ami már is pörög itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap lesz a hónap első kedje, ami azt jelenti, hogy folytatódik a Victoria Pódium Kettcsináló Kultúrmix című sorozata újabb állomásához érkezik ez a program, amelynek a Victoria Rehabilitációs Központ ad otthont 18 órától. Most a rendezvény vendége lesz a Sárbogárd Nagyhörcsök pusztai Bakonyi család, akiknek története összefonódik a Zicsi uradalom modernkori sorsával, de érkezik még Szabó Anna a digitális tartalomszerkesztő is, aki beleszületett beszéd és mozgáskorlátozottsággal él, valamint ott lesz Gutowski Robert, ibudíjas építész is. A programokra sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, tehát holnap délután 18 órától nálunk itt a Besten, pedig életünk legjobb zenéi várják Önt 0-24-ben, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban most Olivia from Earth zenél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Legyen úgy, mint rég.

0: az órát pedig Szia kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
3: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tudi Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tudi Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
1: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Gázvezeték felújítás kezdődik az Aszalvölgyi úton. Ingyenes Nordic Walking foglalkozások indulnak Fehérváron. A héten is várják a véradókat. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ma kezdődik a gázvezeték felújítás Székesfehérváron. Burkolatbontással járó munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani az Aszalvölgyi út és a Marhacsapás utca környékén. Az érintett szakaszokon sávlezárások és sebességkorlátozás nehezíti majd a közlekedést. Tájékoztat a város weblapja. Az Aszalvölgyi úton egy sávot lezárnak, a forgalmat a másik oldalra terelik. A Marhacsapás utcában egy sávra szűkül a közlekedés, és a Szent Flórián körút irányába nem lehet majd kihajtani. Félpályás korlátozások várhatók az Agyag a Kissós utcánál, valamint az Áruház behajtó útjánál is. A beruházás várhatóan augusztus 31-éig tart. A fejlesztés során korszerűbb és biztonságosabb gázvezetékre cserélik a jelenlegi hálózatot. A földgázszolgáltatás a munkálatok idején is folyamatos marad. Májustól ismét ingyenes Nordic Walking foglalkozások várják a székesfehérváriakat. A program a város több pontján összesen 16 helyszínen indul újra, így szinte minden város részben lehetőség nyílik a közös mozgásra. A foglalkozásokat hétköznapokon tartják 15-20 fős csoportokban, tájékoztatta az önkormányzati kommunikációs központ. A részvétel minden korosztály számára díjmentes, a szükséges botokat pedig a szervezők biztosítják. A program célja az egészséges életmód támogatása és a rendszeres mozgás népszerűsítése. A Nordic Walking kedvezően hat a szervezet működésére, többek között a szív- és érrendszert is támogatja. A héten is több helyszínen nyílik lehetőség véradásra. Székesfehérváron a területi vérellátó központban várják az önkénteseket, emellett a vármegyében további véradások is lesznek. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában is elérhetők, amely azt is mutatja, mikor adtunk utoljára vért és mikor mehetünk legközelebb. Egyetlen véradással akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Véradáshoz betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os test csúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelében emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad a kora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órási hírek után pörgünk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely pörgésben olyan fantasztikus dalok kísérnek el minket, mint a Like I Love You Justin Timberlake-től, de itt lesz majd a 4-es Street is a Legyen, úgy mint Rég című dallal, az órát pedig Szia kezdi már is, ahogy azt ígértem, pörög a Chandelier itt a Besten.
4: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát megmondom őszintén, én óriási együttérzéssel néztem reggel a diákokat, akik szépen felöltözve ünneplőbe indultak el az érettségi vizsgájukra, mert hogy ma kezdődött a 2025-26-os tanév májusi-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. Magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődött meg ez az időszak. 1170 helyszínen több mint 148 ezeren érettségiznek az előttünk álló hetekben. Magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten pedig 2417-en vizsgáznak. Holnap a matek érettségi következik, szerdán pedig történelemből, csütörtökön angolból, pénteken pedig németből tesznek majd vizsgát a diákok. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között lesznek, majd addig kell kitartaniuk a diákoknak. Én drukkolok nekik sok sikert, és hát hozom életünk legjobb zenéit a tanulás mellé, mert nekem egyébként akkor ment a legjobban a tanulás, hogyha a kedvenc dalaim szóltak a háttérben, valahogy az agyam össze tudta kapcsolni, hogy tényleg ez a tétel akkor volt, amikor például Bob Marley Sunny Shining című dala szólt. Most az időt ne rakjuk össze, hogy akkor ez mikor lehetett, jó? Az nem lényeg, az sokkal fontosabb, hogy már is pörgetem tovább életünk legjobb zenéit.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most még jobban odafigyelve kell autóznunk, hiszen egy csomó forgalmi rendváltozásra kell számítanunk a térség útjain. Például Székesfehérváron az Asszalvölgyi úton mától burkolatbontással járó gázvezeték felújítási munkálatok kezdődtek, amelyek várhatóan kapaszkodjon meg augusztus végéig velünk is lesznek. Így az Asszalvölgyi úton egy forgalmi sáv lezárásra került, a forgalmat a másik sávra terelik át, és a Marhacsapás utcában is egy sávra szűkül a közlekedés, és a Szent Flórián körút irányában nem lehetséges a kihajtás. Vezessen óvatosan és körültekintően. Holnaptól egyébként a 38-as számú helyi járat terelt útvonalon közlekedik az Agyag utca és a Csucskai utca Asszalvölgyi út megállók között az Ipari Park irányába. Aztán az M7-esen is változásokra kell készülni, ami miatt ma reggel egy picit meg is torpant a közlekedés, mert hogy lezárták a Székesfehérvár kelet Agárd csomópontot a Budapest felé tartó oldalon, méghozzá a felhajtó ág került lezárásra. Erre a tervek szerint május 17-ig kell számítanunk, aztán majd jön a lehajtó ág lezárása, illetve a velencei pihenőhelynél is történtek változások a régi bringás híd bontási munkálatai miatt. Vezessen óvatosan, hiszen mindenkit hazavárnak, és tudja, hogyha van közlekedési infója ezen kívül, akkor ne habozzon, dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új kertigép? Gyere el! Huszkvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém Házgyári út. andlkft.hu. Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Stiga modelleket az Emaki-ban. Gyere el, nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu. Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
2: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal. Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100 000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
6: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tudi Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tudi Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből holnap is várják azokat az önkénteseket, akik szeretnének felkészülni az idei gyereknapra, hiszen a Hetet Hét Játék Múzeum játékvarró műhelye kedves figurákat szeretne készíteni a Hetet Hét Játék Fesztiválra, amelyet idén május 31-én rendeznek majd meg a Városház téren, a Főutcán és a Hetet Hét Játék Múzeumban. Ennek pedig egyik fontos eleme a Hétbolha játék cserebere program, aminek lényege, hogy mindenki visz magával otthonról egy megunt, de még jó állapotú játékot, cserébe hazavihet egy másikat a Hétbolha asztalkájáról. Ehhez az asztalkához viszont kellene egy starter kit, egy kezdő készlet, amelyhez már elkezdték a játékokat gyártani az önkéntesek a múlt héten, de még holnap is lehet hozzájuk csatlakozni dél és 16 óra között. Életünk legjobb zenéjének hallgatásához is lehet csatlakozni 024-ben, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, biztos lehet benne, hogy egy fantasztikus dal tud énekelni az előadóval közösen a 90-es, 2000-es évekből. Például a folytatásban Jerry Halliwell-lel, jön már is a Look at Me, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza a folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint a Bent a neved a Szuper Sztereótól. Az órát pedig Néo kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tudi Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tudi Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
6: Új kertigép? Gyere el! Husqvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út. andlkft.hu.
7: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Cadet modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
8: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
0: Reklámot hallottak! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Rekordszámú végzős vett részt a városi ballagáson. Lezárják az agárdi csomópontot az M7-esre. Tárlatvezetések indulnak a Szent II. János pápa kiállításon. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Rekordszámú végzős vett részt a székesfehérvári városi ballagáson. A belvárosban összesen 21 iskola 85 osztályának 2068 tanulója búcsúzott el középiskolás éveitől. A városháztér már a reggeli órákban megtelt ünneplő diákokkal és hozzátartozókkal. A rendezvény a himnusszal indult, majd versekkel és zenés műsorral folytatódott. A fiatalokat Cserpalkovics András polgármester köszöntötte, aki beszédében arra biztatta őket, hogy őrizzék meg emberi kapcsolataikat és kövessék céljaikat. Tájékoztat az FMC. A végzősök nevében Szűcs Poglárka tanuló mondott búcsúbeszédet, amelyben megköszönte a pedagógusok és a családok támogatását. A hagyományoknak megfelelően emlékszalagok kerültek a város zászlajára, az ünnepség pedig a szózat közös eléneklésével ért véget. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet agárd csomópont fel is lehajtó ágát is érintik a munkálatok májusban. A felhajtót várhatóan hétfőtől egészen május 17-éig zárják le, míg a lehajtó ágon 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tarthatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést. Májusban garantált tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János pápa életét bemutató kiállításon. A Szent István Király Múzeum keddi napokon szervez vezetett programokat a Totus Tuus teljesen a tiéd című tárlaton, amely a rendház épületében látható, közölte a város weboldala. Az első alkalmat május 5-én tartják, ezt követően május 12-én, 19-én és 26-án is indul tárlatvezetés. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, valamint a pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Hétfőn is sok napsütés várható, az égen csak kevés fátyol felhője lehet meg. 25 fok közelében emelkedik a hőmérséklet. A hét további részében is marad akkora nyárias idő, többnyire 20 fok feletti maximumokkal. Kedden már erősebben megnövekedhet a felhőzet, de eső nem valószínű. Szerdán és csütörtökön egy közeledő hidegfront miatt jelentős eső továbbra sem várható. A hétvégére nyugodtabb idő jöhet.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Már is indul egy újabb fantasztikus zenei óra itt a 101.8 és 90,4-en a hétfői Best délutánban, ahol olyan jó kis dalok sorakoznak egymás után, mint a Love Generation Bob Sinclartól, de itt lesz majd az Elmegyek is a Rúzsa Magditól, az órát pedig, ahogy ígértem, Néo kezdi már is, pörög a Sexy Love itt a 101.8 és 90,4-en.
11: 101.8 és 90,4 Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei Tó térségében is. Én megmondom önnek őszintén, azért imádom ezt a tavaszi, kora nyári időszakot, mert egymást érik a programok, a rendezvények, a kikapcsolódási lehetőségek. Ezen a héten szombaton például a palotavárosi tavaknál tölthetünk el egy fantasztikus napot a 11. fehérvári halünnep keretében. Ez a város egyik nagyon népszerű gasztronómiai eseménye, amely nem csak egy főző verseny, de színpadi és családi programokkal is készülnek a szervezők. 2013 óta minden évben megrendezésre kerül ez a program, amelynek egyik célja az egészséges halételek népszerűsítése. Így értelemszerűen a versenyben halászlevet vagy bármilyen más halételt készíthetnek a jelentkező csapatok. Amíg pedig elkészülnek ezek a halas finomságok, addig a színpadon a halász szerencséjéről hallhatunk egy történetet, illetve részt vehetünk egy mesés foglalkozáson Kamarás Emesével is. Aztán érkeznek a hórihorgas hújákolók, illetve a kalózok is, a napot pedig a Brass Dance és a Dimenzió zenekar műsora zárja majd. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek, és nincs ez másképp a folytatásban sem, amikor is érkezik a Nightcrawler slágere.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből kerültek ki a legjobb diákok és a legjobb csapatok, hiszen a Velencei Dr. Enc Ferenc mezőgazdasági technikum diákjai 2 sikerrel tértek haza Szombathelyről. Itt tartották ugyanis az országos Szavária Parkum Park és kertépítő versenyt, amelyben az 1. és az 5. helyet is megszerezték a nebulók, emellett pedig iskolájuk a legeredményesebb intézmény címét is elhódította, olvasható a közösségi oldalukon. 12 csapat mutatta meg tehetségét a megmérettetésen, ahol egy 4x4 méteres kert részletet kellett megépíteniük, kő és faanyagokat, előre gyártott betonelemeket, a víz architektúra és a növénytelepítés összehangolt használatát kellett megmutatniuk. A szakmai zsűri nemzetközi pontrendszer alapján értékelte a munkákat, fókuszban a szakmai precizitással és a kreatív megoldásokkal. A velencei iskola nem csak, hogy a legeredményesebb iskola címet nyerte el, de egyéni helyezéseket is elértek a diákok. Ez a megmérettetés az Euroskills Düsseldorf 2027 hazai válogatójának is számított, így nemzetközi szinten is megmérettethetik majd magukat. Gratulálunk nekik, és drukkolunk a folytatáshoz is, amiről a Vármegyei Hírportálon talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig azokat az előadókat találja, akik már megnyerték a legjobbnak járó címet, hiszen a 90-es, 2000-es évektől kezdve velünk vannak, és ontják magukból a jobbnál jobb slágereket. Ilyen például az az örökzöldnek tekinthető Takarító nő című dal is, amivel az Animal Cannibals 95-ben meghódította a zenei listákat. Ez volt az első kis lemezük, utána viszont töretlen volt, mondhatni stabil volt a folytatás. Na, ők jönnek már is itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Roger Sanchez lágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, hiszen érkezik DJ Vágyba és indul vele a hétfő esti parti. Én pedig most Pápai Jocsi és Majka közösével, a Barokkal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy együtt töltjük majd a 2 perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már sokan rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, rászoruló gyerekek kaptak szemüveget a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálattól, holnap este már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIL felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a nemzeti tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a Gyerekmentő Szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIB bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaruló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Az erő legyen veled, may the force be with you. Hát ez az, amit egy tolmács anno rosszul fordított, és a may the force-ot azt úgy értette, hogy may the fourth. Na hát ezért a mai nap a nemzetközi Star Wars nap. Meg ráadásul még magyar érettségi is volt, hát arról meg nem is beszélve, hogy hétfő van, úgyhogy a mai Night Shift mivel mással is indulna, mint 120 percnyi Classic House-zal. 6-7-ig én White Boy, 7-től Lauer Christian. Na,

0: FM.
1: Nem elég, hogy amúgy is az Everything But The Girl énekesnőjének Tracy Thornnak a hangszínére kísértetiesen emlékeztető énekhangja van Karen Ramireznek. Ezt a kavarodást még megfejelte azzal is, hogy leges-legeső kislemeze egy Everything But The Girl átdolgozás lett. Jön a Looking For Love, Classic House, egészen 8-ig itt a Best-en.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Két legfontosabb elérhetőségünk, ami hát igazából három, mert ugye a Best FM Night Shift profilunk Facebookon és Instán is fönt van. Na, szóval, hogy ez az egyik. A másik pedig a Mixcloud. Itt egy picit kutakodni kell minden egyes Night Shift lemezlovas után, mert hogy mindannyiunk ide tölti fel a korábbi mixeket. Van, aki gyorsabban, van, aki lassabban, valaki már többet, valaki már kevesebbet. Én személy szerint 150 korábbi Night Shift-es mixnél járok, úgyhogy ezeket bármikor vissza lehet hallgatni. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Keressétek ezt, és a mixek mellett természetesen megtaláljátok a tracklistákat is.

sohasem elég, úgyhogy micsoda mázli, hogy hétről hétre azért hogy tudunk válogatni az elmúlt 20 év terméséből, de hát hetente viszont csak 120 perci időnk van arra, hogy ezekből a legjobbakból 260 percet ide rakjunk elétek. Ebből az első 60 perc már el is telt, úgyhogy jön a második etap. Lauer Krisztiáni lesz majd a főszerep, meg persze a legnagyobb Classic House zenéké és klubhimnuszoké a 90-es és a 2000-es évekből a következő órában is, szóval gyors helyszerelés, támadás, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk tovább, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az online térben, holnap már lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a kereszténydemokrata néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Előkerült a Budapesten eltűnt olasz zenész. Egy hazafelé tartó vonaton érte előt a családja, akik a rendőrökkel is közölték, hogy jól van. A 24 éves dobos május 1-én lépett fel Budapesten, de a koncert után nyoma veszett, és azóta nem tudtak róla semmit. A magyar rendőrök és még az Interpol is keresték. Végül ma sikerült a nyomára bukkanni, azt azonban nem tudni, hogy hol volt az elmúlt napokban. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A Shake Down is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még
4: igen,
3: mi szerintem
4: az pörgettünk. Az egy jó album volt.
3: Az egy nagyon jó album volt.
4: Srácok. Aztán ugye eltűntek.
3: Hát már is, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
4: Ne, azt nem tudtam.
3: Ezek testvérek, képzeld el, egy svájci testvérpár. És a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért meg ott van a tesó mögött. Ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz, de a Shake Down ez még mindig van, megy, él, létezik, igen, és igen, csinálja igen. A fellépéseket.
4: Nem régeztem, hogy másfél évvel ezelőtt volt egy saját daluk, azt hiszem, hogy a Bucci Collins-szal csináltak megint valami közöset.
3: Úgyhogy... És ezt is mindig elmondjuk, hogy azért...
4: Igen, hogy ez jó volt, folytathatnátok.
3: Jó volt, és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni.
4: DJ Bobó!
3: Hát tényleg, René Baumann, egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián lemezjátszók mögött, 8-i klasszikát itt a beszél.
4: Szevasztok, ej! Best FM!

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. If you believe,

0: ez a Night Shift.
1: Mix Cloud, jó, a mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
2: Sajnos.
1: Jó, de hát figyeljenek, megmondta Hajós András is, ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg akkor egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a...
2: Mixcloud.com/DJ Lauer, vagy Mixcloud.com/LauerMKNAD. De van egy olyan oldalam is, ahonnan le lehet tölteni na mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJ Lauer oldal.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább.
2: Tavaly?
1: Igen, azt hiszem tavaly. Az azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre jegyet, ahol aztán nem tudok eljönni.
2: És hát, az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt, igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezzük, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Hát most ugyanez a helyzet a Fat Boys Slimnek a buliában, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, már nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, amikor csak három napos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fat Boys Slim buli a brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont egy fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételből, szintén Groove Armada DJ-szettet tolnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Laura Christiana lemez játszok magam.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lower.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-ban megcsinálta, azért na! Azért az is olyan, hogy azért na!
2: Igen!
1: Hello!
2: De na. Ez atya úristen!
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: de itt a Bia Remixben természetesen.
1: Mikorra? Máskorra? Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnap a matek írásbelivel folytatódik az érettségi, nyáron jön a Rolling Stones új albuma, holnap is sok napsütés várható, és akár 29 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Rendben lezajlott ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi. Több mint 78 ezeren adtak számot a tudásukról emelt és középszinten. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Alberttel, Herceg Ferenccel és Jókai Morral kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a fiataloknak, aztán Arany János egyik költeményét elemezhették. Emelt szinten pedig a műértelmezésben Vas István Levél a túlvilágra című műve szerepelt, ezután a Z-generáció olvasási szokásairól kellett reflektáló szöveget írniuk a diákoknak. Holnap a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar eper már megjelent a boltokban és a piacokon, a szabadföldi termesztésből származó gyümölcs pedig május közepétől érik majd. Ezt mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elég arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Tömegbe hajtott egy autós Lipcsében. Sajtóhírek szerint legalább ketten meghaltak, többen pedig megsérültek. Az első jelentések arról szólnak, hogy a baleset egy forgalmas bevásárló utcában történt, és rendőrök, mentők és tűzoltók dolgoznak még a helyszínen. Viszont több forrás is úgy tudja, hogy a rendőrök állítólag őrizetbe vették az elkövetőt. Új albumot jelentett meg nyáron a Rolling Stones, Idegen nyelvek lesz a címe, és ez lesz a legendás együttes 30. stúdióalbuma. Egyelőre csak a lemezborítóról posztoltak a zenekar tagjai, Mick Jagger a borító alsó, Ronnie Wood a középső részét osztotta meg, Keith Richard pedig a borító felső részét posztolta, mindegyik képen a zenészek arcának részletei láthatóak. Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És azért azt se felejtsük el, hogy ma van Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja. Vagyis gyakorlatilag a tűzoltók világnapja. Ennek ellenére mégsem tűzoltókat fogunk hozni a következő órában, hanem Németországba letelepedett egykori amerikai békefenntartókat. Ők alkották meg a C-blokkot, hamarosan jön majd a Time is Ticking Away.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék ma is, és holnap is egész nap. Tehát 0-24 óráig tilos megállni a Széchenyi téren, a Magyar Tudományos Akadémia előtti nagy parkolóban, valamint az épület előtti szervizúton.

Best FM a legjobb zenék. Tavaly ezen a napon, május 4-én Celebration elnevezésű világkörüli turné az lezárásaként ingyenes koncertet adott Madonna a Rio-i Copacabana Beach-en, úgyhogy nem csoda, hogy 1,6 millió ember volt rá kíváncsi, akik 4 kilométer hosszan foglalták el a tengerpartot. Jön a 4 Minutes itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. A tavalyi szezon hatalmas sikere után nem is volt kérdés, hogy 2026-ra is leigazolja Ibiza top klubja, a Universe, David Guettát. Úgyhogy június 19-től egészen október 2-áig minden pénteken ő nyomja majd Galactic Circus elnevezésű party sorozatát, ahol hát garantált lesz a brutális látvány, a hangzás és a persze sztár vendégek, na meg a legnagyobb David Guetta slágerek, mint például ez, Just a Little More Love, ez jön már is itt a Best.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ne felejtsünk el nyilatkozni az adónk 1+1%-áról. Egy kirúgott alkalmazott tehetett patkánymérget a BB ételekbe. Holnap estétől jönnek a záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már 685 ezeren rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, a NAV ESZIA felületén pedig további 190 ezeren megkezdték a nyilatkozatok kitöltését, de még nem küldték be azokat. Van még erre idő, május 20-a a határidő. Tavaly több mint 2 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, így összesen 42 milliárd forinttal segítették a civil szervezeteket, a vallási közösségeket és a Nemzeti Tehetségprogramot. Az 1+1%-okról egyébként a legegyszerűbben a NAV ESZIA felületén lehet nyilatkozni. Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyerekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet még tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, amelyen összesen 36 millió forint gyűlt össze. Ehhez a gyerekmentő szolgálat még 29 milliót tett hozzá, ebből az összegből pedig 95 óvodás és 904 iskolás gyereknek tudtak szemüveget venni, és két-két éves kicsinek is segítettek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derült ki a NÉBI és más hatóságok tavalyi ellenőrzéseiből. Ezek szerint extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, ezt mondta rádiónknak Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelő.
2: 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el, ezt ilyenkor önkormányzatokon keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Egy kirúgott alkalmazottat gyanúsítanak a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Osztrák lapértesülések szerint a 39 éves férfi a HIB bébi ételgyártó vállalatnál dolgozott, de februárban elbocsátották. Ezután állítólag 2 millió eurót követelt a cégtől. A zsaroló e-mailje alapján találták meg a rendőrök. A férfinak a gyanú szerint köze van ahhoz, hogy patkányméreg került az egyik sárgarépás burgonyás bébi ételbe. Felhősebb és még melegebb időnk lesz holnap. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak kevés fátyol felhő lesz az égen, viszont délutántól délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon már néhány futózápor is előfordulhat, és a szél is megélénkül. Ma éjszaka 6-13 fok valószínű, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán még több felhő lesz felettünk, és kisebb záporok is kialakulhatnak, és aznap 23-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az összes kontinenst érinteni fogjuk a következő 60 percben. Megyünk majd Amerikába az American Boynak és Estelle-nek köszönhetően. Aztán Ausztráliát a Madison Avenue fogja képviselni a Who the Hell Are You-ról. És hogyha úgy veszünk, akkor Afrika kétszer is lesz. Egyszer Carl Wolfnak köszönhetően, egyszer pedig Vez jóvoltából. Az Alané is érkezik hamarosan.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, ha bár még a Vemmel együtt készített 84-es Freedom semmiben nem hasonlít ehhez a szólóban készült Freedomhoz, azért George Michael jobbnak látta oda bigyeszteni a 90-est a dal cím vége mögé. Biztos, ami biztos. Szóval George Michael és a Freedom 90 jön.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék, ha bár az idei esztendőben leginkább Amerikára fókuszál turné a keretein belül. A pletykák szerint 27-ben hát megint visszatér Európába Lionel Richie, úgyhogy aki kihagyta volna a múltkori fantasztikus budapesti koncertet, lehet, hogy lesz majd lehetősége rá bepótolni. Jön a Just For You itt a Best FM.

Extrafm a legjobb zenék, pont úgy, mint legeslegelső kis lemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a Madison Avenue.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvannak a jelöltek az országgyűlés alelnöki posztjaira, a nyári ruhákat ellenőrzik a fogyasztóvédők, holnap is nyárias időnk lesz, de este felé már lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, ezt jelentette be a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Esztert, a volt kormány szóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt Latorcai Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes, a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz, akit az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választanak majd meg. A jövőben nem használhatják a mobiljukat a gyalogosok a zebrákon és a vasúti átjáróknál, ez szerepel az új KRESZ szabályokban. A szakértők szerint, ha kötelezővé teszik ezt, akkor megelőzhetőek lesznek azok a balesetek, amelyek a gyalogosok figyelmetlensége miatt történnek. Sok városban már ma is járdákra festett piktogramok figyelmeztetik a gyalogosokat az átkelőkre, ennek ellenére sokan közlekednek úgy, hogy fel sem néznek a telefonjukból, ez pedig baleset és életveszélyes. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban, jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve arra, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten, legalábbis ez derült ki egy friss jelentésből. Eszerint az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki, ezért nagyon fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék a gyereküket az okos eszközök használatára, ezt mondta rádiónknak Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel csetel, kivel játszik. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Jönnek a záporok. Holnap estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak fátyol felhők lesznek az égen, de délután a Dunántúlon már beborul az ég, és este felé elszórtan lehetnek kisebb esők. Szerdán pedig borongósabb időre számíthatunk, és aznap bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hűvösebb viszont nem lesz. Ma éjszaka 6-13 fok várható, holnap napközben pedig 23-29 fokig melegszik a levegő, és szerdán is 23-28 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Pár perccel ezelőtt szólt az Afrika, a következő órában pedig jön majd a Füled forró nyár Gáspár Lacitól, illetve a Feel the Rain a Compact Discótól, úgyhogy lehet, hogy az előttünk álló órában most hát tényleg igazságot kell tenni és elmondani, hogy mire is várhatunk időjárás tekintetében a következő napokban. Shaggy, Rick Rock, It Wasn't Me, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Yo man. Yo. Open up man.
6: What do you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man,
5: I don't know what to do.
6: Say it wasn't you.
5: All right.

Best of a legjobb zenék legelső albumának legelső kislemeze rögtön a Billboard 100-as listájának élén nyitott 27 évvel ezelőtt, 99. május 4-én, és hát azóta tudjuk jól, hogy ki is ez a Jennifer Lopez. A Love Don't Cost a Thing érkezik most tőle itt a Best.

Én azzal turnézott mindenhol, és azzal próbálta meg felépíteni bűnöző imidzsét, hogy Akon azt hangoztatta magáról, hogy korábban ő egy autótolvaj banda feje volt. Aztán 2008-ban egy újságíró rövidke nyomozás után kiderítette, hogy semmiféle ilyen nem történt. Illegális fegyverviselés miatt egyszer kapott 3 év felfüggesztette, de ennyi. Szóval Akon korán sem annyira dangerous, mint ahogy szeretél magáról híresztelni.

0: Yeah!
1: Best FM a legjobb zenék a korábban tett jóslatok hosszú távon úgy néz ki, hogy mégsem voltak annyira pontatlanok, mint ahogy azt szokták mondani maguk a meteorológusok is, hogy azért a hosszú távú előrejelzésekben nem lehet bízni. Amit 2 héttel ezelőtt megjósoltak a következő napra, az jelenleg is úgy néz ki, hogy igaz lesz. Vagyis 26-28 fokos nappali maximum, és majd szerda magasságában némi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 50 Centnek van több hektárnyi ingatlanja Louisianában. Van egy pezsgő, konyak és égetett szeszes ital cége is. Ezen kívül még egy optikai startupba is befektetett. Szóval tényleg mindennel foglalkozik, egyedül cukorkaboltja nincs, mégis most a Candy Shop-pal érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zene. 2007-ben arra az újságírói kérdésre, mely szerint valaha újból összeáll-e a Savage Garden, a zenekar egyik tagja, a Darren Hayes azt mondta, hogy én már korábban is azt mondtam, hogy csak akkor áll össze újból a zenekar, hogyha ez lenne a rák ellenszere. Hát szerintem ezt vehetjük egy határozott nemnek. Jön a Truly Medley.

Best FM a legjobb zenék, természetesen mára is van születésnaposunk. 56 évvel ezelőtt született Gregory Aiuto néven Michiganben, az az úriember, aki aztán, amikor később már a zenélés felé fordult, egy picit hangzatosabb művésznevet választott magának, és hát nem csak a most érkeződő New Radicals zenekart köszönhetjük neki, hanem például Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerét is. Isten éltesse Greg Alexander, you know you get what you give it the best time.

Best FM a legjobb zenék, hát akkor ezennel ezt a hetet megnyitottak, a mai napot viszont lezártnak tekintem. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a hétfő. Holnap kedd, ami két dolog miatt is fontos. Egyrészt a funky arcok örülhetnek, 6-tól 8-ig funkit fogunk majd mixelni hangjával. Másrészt pedig, kedves érettségizők, holnap a matekhoz nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Meg egy kalappal, meg mindent, amit ilyenkor szoktak. Gwen Stefani, Akonnal és a Sweet Escape-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.